0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A történelemírásbeliben folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál. A déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is várják a jelöléseket a Fehérvár Színházáért díjra. Ingyenes belépés már a velencei strandokon. Délután 25-26, este 18-23 fok várható. A mikrofonnál Picsóri Erika. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában Csukás István Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a költemény képi és gondolati világát saját alkotásokban újraértelmezzék, és összekapcsolják a szerző ismert mese alakjaival. Ez lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek négy korcsoportban. A 6, 10, 11, 14, 15, 18 évesek, valamint a felnőttek kategóriájában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Népfőiskola. Bővebb információ a művészeti-népfőiskola.hu weboldalon olvasható. Éjszakai karbantartási munkákra kell számítani a Balaton-felvidéki Észak-Balatoni vasútvonalon a következő napokban, tájékoztat a MÁV csoport. A beavatkozások a Székesfehérvár-Tapolca vonal több szakaszát érintik, így Székesfehérvár-Balatonfüred és Rifffülöp térségében is dolgoznak majd a munkagépek. A munkálatokat főként éjszaka és hajnali órákban végzik. A fejlesztések célja, hogy a nyári szezonra felkészülve növeljék a kapacitást és javítsák a menetrendszerűséget. A Balaton irányában már most sűrűsödik a forgalom az előszezoni menetrend bevezetésével. A felújítás május 15-ig tart. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a combó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgász szervezetek és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat, és figyeljék az aktuális szabályozásokat, tájékoztat a FEOL. Jó hír a fürdőzőknek! Velence városában található strandokon idén-nyáron nem kell belépődíjat fizetni. A Velencei Keleti Strand és a Velencei Északi Strand hivatalos fürdési idénye június 20-ától augusztus 23-áig tart. Ebben az időszakban a szolgáltatások többek között a vízimentő ellátás, elsősegélynyújtás és a mosdók biztosítottak lesznek. A város tájékoztatása szerint a kedvező időjárás esetén a strandok már május közepétől is megnyithatnak. A szezon után is fogadhatnak látogatókat. A döntés célja, hogy minél többen élvezhessék a Velencei tó partján a nyári kikapcsolódást költségek nélkül, írja a FEOL. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a combó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgász szervezet és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat. A tilalom betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a természetvédelmének fontos része is, tájékoztat a FEOL. Megújult formában szervezik meg az idei romtalanítást Székesfehérváron. 5 egymást követő szombaton összesen 150 gyűjtőponton adhatják le a lakosok a feleslegessé vált holmikat május 16-ától. A rendszert a Depónia Nonprofit Kft. Működteti. A társasházi övezetekben élők a kijelölt pontokra vihetik a lomokat, ahol a dolgozók átveszik és elszállítják azokat. A cél, hogy a korábbiaknál rendezettebb és kényelmesebb legyen az elszállítás, miközben elkerülhető a közterületek hulladékkal történő elárasztása. A lakosság többek között bútorokat, szőnyegeket és háztartási tárgyakat adhat le. Építési törmelék, veszélyes hulladék vagy elektronikai eszköz nem helyezhető ki, írja székesfehérvár.hu. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Véget ért a Gárdonyi Rönkvár felújítása. A közel 20 millió forintos beruházásban a helyszín minden eleme megújult, közölte a FEOL. A beruházásban a várfalak, bástyák, a kilátó, a járófelületek, a színpad, a védőtető, valamint a korlátok és kapaszkodók is új színezetet kaptak. A Gárdonyi Rönkvár már látogatható, májustól ismét elindulnak a megszokott programok is. Csoportok számára vitézi játékokkal készülnek, családoknak interaktív, felfedező jellegű foglalkozások tartanak. A programok játékos formában idézik meg a 16. századi történelmi környezetet és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének világát. Idén is átadják a Schmidt Ferenc építészeti díjat a Vármegye székhelyen. A rangos elismerés azoknak az építészeknek és tájépítészeknek jár, akik 1990 utáni alkotásaikkal hozzájárultak Székesfehérvár városképének fejlődéséhez. Évente legfeljebb két díjat ítélnek oda, akár életmű, akár konkrét építészeti vagy tájépítészeti mű alapján. A javaslatokat természetes és jogi személyek május 31-ig nyújthatják be személyesen a polgármesteri hivatal portáin, vagy postai úton a főépítész irodához. Az anyagban szerepelnie kell a tervező nevének, elérhetőségének, az alkotás leírásának és fényképeinek. Továbbá csatolhatók tervlapok és látványtervek PDF formában. A borítékon kérik feltüntetni a kitüntetés nevét, írja a székesfehérvár.hu. Nyári tábort szervez a Vidi Múzeum Székesfehérváron. Két turnusban július 13-a és 17-e, valamint július 20-a és 24-e között várják a gyerekeket. A program célja, hogy a kisdiákok játékos formában ismerkedjenek meg a mozgás, a foci és a felfedezés világával. A tábor nem klasszikus sporttábor. Élményközpontú foglalkozásokat kínál, ahol a természet és a digitális technológia is szerepet kap. A Sóstói stadionban kialakított kölyök klub különleges helyszínt biztosít a résztvevőknek. A tábor 8-12 éves gyerekeknek szól. A létszám korlátozott, turnusonként maximum 15 fő vehet részt, olvasható a székesfehérvár.hu-n. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak is láthatók lesznek egy New York-i kiállításon. A Manhattanben megnyíló tárlata magyar kutyafajtákat mutatja be, többek között a Nemzetközi Pumi Egyesület és Makó János kutyatörténeti gyűjteményének darabjaival. A látogatók a világháborút túlélő pumi törzskönyveket, fotókat, díjakat és érméket is megtekinthetnek, miközben megismerhetik a magyar kutyatenyésztés kezdeteit és amerikai elterjedésének szereplőit. A kiállítás megnyitóját 2027. augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére időzítik. A tárlatot később az Egyesült Államok több nagyvárosába is elviszik, olvasható a múzeum honlapján. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. A Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola által megmentett intézményt május 9-én láthatja a nagy közönség. A múzeum állandó kiállítása ad otthont a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotói műveivel és dekorjaival díszített porcelánokból álló gyűjteménynek. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba és két időszaki kiállítóterem is látogatható, amelyekben a porcelán és kerámia művészet alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúra műalkotásai láthatók, írja FEOL. Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel, közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén. Május 6 szerda, Frida Ivett napja. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Gwen Stefani és Eve kezdenek, jön nem sokára Janet Jackson, a Body Rockers és Ákos is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az év 126. reggele, a mai május 6. szerda, Frida Ivett napja, illetve ma van a felelős állattartás napja hazánkban, valamint a magyar sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És akkor egy kis alátestő zene a folytatásban a reggeli tornához akár, vagy készülődés, vezetés mellé. Buddy Rockers, I Like the Way, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb pátyol felhő lehet az égen, mint tegnap, és itt-ott már kisebb záporzivatar sem kizárt. Közben marad a meleg, 23-28 fok, részletes időjárás jelentés hallható még a most érkező hír összefoglaló legvégén is, amelyet majd Shaggy dala, az Angel követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új rendszerben indul a lomtalanítás Székesfehérváron. Tavaszi horgásztilalmak léptek életbe több halfajnál. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújult formában szervezik meg az idei lomtalanítást Székesfehérváron. 5 egymást követő szombaton összesen 150 gyűjtőponton adhatják le a lakosok a feleslegessé vált holmikat május 16-ától. A rendszert a Depónia Nonprofit Kft. Működteti. A társasházi övezetekben élők a kijelölt pontokra vihetik a lomokat, ahol a dolgozók átveszik és elszállítják azokat. A cél, hogy a korábbiaknál rendezettebb és kényelmesebb legyen az elszállítás, miközben elkerülhető a közterületek hulladékkal történő elárasztása. A lakosság többek között bútorokat, szőnyegeket és háztartási tárgyakat adhat le. Építési törmelék, veszélyes hulladék vagy elektronikai eszköz nem helyezhető ki, írja székesfehérvár.hu. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a combó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgász szervezet és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat. A tilalom betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a természet védelmének fontos része is, tájékoztat a FEOL. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, meghallgatjuk május 6-a szerda legfrissebb híreit, a következő órában pedig zenél majd a Back to Black. És a Stakabu is. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber, akinek már is van közlekedési infója, ne tartsa magában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Alkotópályázatot hirdetett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Északai zaj és karbantartás az Észak-Balatoni vasútvonalon 24-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában Csukás István Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a költemény képi és gondolati világát saját alkotásukban újraértelmezzék, és összekapcsolják a szerző ismert mese alakjaival. Ez lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6, 10, 11, 14, 15, 18 évesek, valamint a felnőttek kategóriájában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Népfőiskola. Bővebb információ a művészetinépfőiskola.hu weboldalon olvasható. Éjszakai karbantartási munkákra kell számítani a Balaton-felvidéki Észak-Balatoni vasútvonalon a következő napokban, tájékoztat a MÁV csoport. A beavatkozások a Székesfehérvár-Tapolca vonal több szakaszát érintik, így Székesfehérvár-Balatonfüred és Révfülöp térségében is dolgoznak majd a munkagépek. A munkálatokat főként éjszaka és hajnali órákban végzik. A fejlesztések célja, hogy a nyári szezonra felkészülve növeljék a kapacitást és javítsák a menetrendszerűséget. A Balaton irányába már most sűrűsödik a forgalom az előszezoni menetrend bevezetésével. A felújítás május 15-ig tart. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Délelőtt pátyol és gomoly felhőzettel közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, az Outkast dalával indul ez az óra, 7 órát hagytuk el percekkel, jó utat, jó készülődést. Ha már is dugó baleset van valahol, én is várom az infót, persze egyből közkincsét teszem. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, ez pedig a...
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 6-án, azon a napon, amelyen 1840-ben a világ első hivatalos, felragasztható postabélyege megjelent méghozzá. Angliában adták ki, és bár minden londoni postahivatal kapott a bélyegből más posták a királyság területén, nem így azok egy ideig továbbra is elfogadtak közpénzt a postai költségek kifizetésére. Még több érdekesség május 6-áról egy picit később, addig is olyan előadókkal idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket, mint nem sokára a Spice Girls, most pedig Denzel, jön a Pump It Up a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 23-28 fok, egy-egy futózápor, zivatar, egy kicsivel több gomoly felhő, így telik a szerda, de hogy milyen lesz a folytatás, az is kiderül mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt, a friss híreket Madonna klasszikusa, a Vogue követi majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új kertigép, gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu.
2: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100 000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
1: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
4: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegye központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 000 kötetet számlál a kódexekkel együtt.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Idén is várják a jelöléseket a Fehérvár Színházáért díjra. Ingyenes belépés már a velencei strandokon. Délután 25-26, este 18-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Jó hír a fürdőzőknek, Velence városában található strandokon idén-nyáron nem kell belépődíjat fizetni. A Velencei Keleti Strand és a Velencei Északi Strand hivatalos fürdési idénye június 20-ától augusztus 23-áig tart. Ebben az időszakban a szolgáltatások többek között a vízimentő ellátás, elsősegélynyújtás és a mosdók biztosítottak lesznek. A város tájékoztatása szerint a kedvező időjárás esetén a strandok már május közepétől is megnyithatnak. A szezon után is fogadhatnak látogatókat. A döntés célja, hogy minél többen élvezhessék a Velencei tó partján a nyári kikapcsolódást költségek nélkül, írja a FEOL. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűs Csaba, Nébik növényvédelmi igazgatója.
9: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
8: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel, közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 6, szerda, Frida, Ivett napja. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 186 éve a mai napon Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Ma 65 éves George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer. 73 éve a mai napon született Tony Blair, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke. 1960. május 6 megszületett Larry Steinbeck, billentyűs, a Bronski Beat egyik fele. A sor pedig a 90-es születésű magyar válogatott focikapus, a Lipcse hálóőre, Gulácsi Péter zárja. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. A 90-es és 2000

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Laci, fának hajtott valaki a 32-esen Szolnok felé az M4-es csomópont után, félpálya zárva. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155, ide írt nekünk Laci. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán többek között a Maroon 5. És a Unik is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! Nagy kalappal a történelem érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
3: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Cadet modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig különleges ajánlatokkal és programokkal. Kubau Brown, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el negyedik Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Új rendszerben indul a lomtalanítás Székesfehérváron. Tavaszi horgásztilalmak léptek életbe több halfajnál. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújult formában szervezik meg az idei lomtalanítást Székesfehérváron. 5 egymást követő szombaton összesen 150 gyűjtőponton adhatják le a lakosok a feleslegessé vált holmikat május 16-ától. A rendszert a Depónia Nonprofit Kft. Működteti. A társasházi övezetekben élők a kijelölt pontokra vihetik a lomokat, ahol a dolgozók átveszik és elszállítják azokat. A cél, hogy a korábbiaknál rendezettebb és kényelmesebb legyen az elszállítás, miközben elkerülhető a közterületek hulladékkal történő elárasztása. A lakosság többek között bútorokat, szőnyegeket és háztartási tárgyakat adhat le. Építési törmelék, veszélyes hulladék vagy elektronikai eszköz nem helyezhető ki, írja székesfehérvár.hu. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a combó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgászszervezet és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat. A tilalom betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a természet védelmének fontos része is, tájékoztat a FEOL. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
3: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást. Ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
2: Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel, közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 6-a szerda van, a Fridákat és az Ivetteket ünnepelhetjük együtt, no és persze a szülinaposokat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok. Beyoncé kezd Sean Paul-lal, jön Geszti Péter Wolf Katival, és nem sokára James Blunt is.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írta korábban, hogy a 32-es főúton Szolnok felé az M4-es csomópont után valaki fának hajtott, féltájás lezárásra kell készülni a környéken. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, illetve az M3-ason szintén a főváros felé Bag és Mogyoród térségében és a bevezető szakaszon. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. James Blunt folytatja, ez a Bonfire Heart a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This thing right here. He's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, de ma már záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletes időjárás jelentés a hírek végén mindjárt 8:30. Jó reggelt, és ha már történelem érettségi, történelem ma már az egyessel kezdődő évszám. Ebből is a legutolsó, az 1999-es év. A 90-es és 2000-es évek fordulójáról a Pets and Small Feel Good himnusza érkezik a hírek után. Konkrétan a címe is ez, Feel Good.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Új kertigép? Gyere el! Husqvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út. andlkft.hu.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
7: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szártori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika butorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Alkotópályázatot hirdetett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Északai zaj és karbantartás az Észak-Balatoni vasútvonalon 24-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában Csukás István Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a költemény képi és gondolati világát saját alkotásukban újraértelmezzék, és összekapcsolják a szerző ismert mese alakjaival. Ez lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. a pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6, 10, 11, 14, 15, 18 évesek, valamint a felnőttek kategóriájában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Népfőiskola. Bővebb információ a művészeti-népfőiskola.hu weboldalon olvasható. Éjszakai karbantartási munkákra kell számítani a Balatonfelvidéki Észak-Balatoni vasútvonalon a következő napokban, tájékoztat a MÁV csoport. A beavatkozások a Székesfehérvár-Tapolca vonal több szakaszát érintik, így Székesfehérvár-Balatonfüred és Rifffülöp térségében is dolgoznak majd a munkagépek. A munkálatokat főként éjszaka és hajnali órákban végzik. A fejlesztések célja, hogy a nyári szezonra felkészülve növeljék a kapacitást és javítsák a menetrendszerűséget. A Balaton irányába már most sűrűsödik a forgalom az előszezoni menetrend bevezetésével. A felújítás május 15-ig tart. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen sátusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
9: Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Manchester FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Zolitól, aki azt írja, hello, M0, M5 felé Lakihegynél baleset, több kilométeres dugóban. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Este megérkeznek a záporok, zivatarok, addig kitart a nyárias meleg, 23-28 fok. Napsütés, néha fátyol, néha vastagabb, gomoly felhők, így telik majd a hét közepe. És a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a szerda reggel is, mint ahogy minden reggel itt a Besten. George Michael folytatja, jön a Fast Club.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rúzsa Magdi a következő órában ott folytatja, ahol az imént Kim Mezzelék abba hagyták. Szól majd a szerelem és egy nagyon kellemes dal B.O.B.-tól és Bruno Mars-tól, Nothing on You.

0: 0620 55 55 55 telefon SMS Viber. Remélem mindenhol minden út jól járható, nincs dugó baleset. Ha mégis, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, nagy kalappal a töri érettségihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
5: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
6: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
9: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
9: Best FM, a legjobb zenék!
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Idén is várják a jelöléseket a Fehérvár Színházáért díjra. Ingyenes belépés már a velencei strandokon. Délután 25-26, este 18-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Albe Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Jó hír a fürdőzőknek, Velence városában található strandokon idén nyáron nem kell belépődíjat fizetni. A Velencei Keleti Strand és a Velencei Északi Strand hivatalos fürdési idénye június 20-ától augusztus 23-áig tart. Ebben az időszakban a szolgáltatások többek között a vízimentő ellátás, elsősegélynyújtás és a mosdók biztosítottak lesznek. A város tájékoztatása szerint a kedvező időjárás esetén a strandok már május közepétől is megnyithatnak. A szezon után is fogadhatnak látogatókat. A döntés célja, hogy minél többen élvezhessék a Velencei tó partján a nyári kikapcsolódást költségek nélkül, írja a FEOL. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
12: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébik. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
11: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
9: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Már több mint 6 kilométeres a dugó az M0-áson, az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd után történt baleset, és az M6-os lehajtónál van a sor vége. Aki tud és szeretne, kerüljön. 0620-55-55-155, ha a dugó baleset van, a közlekedési hír idejöhet. Május 6. szerda, Frida Ivett napja, Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Heinz Gábor Biga énekel, Max M. Levente vagyok.
9: Best FM.

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék a gánai származású német rapper Nana 97-es slágerével, a Lonely-val megy tovább a szerda reggel. Ami viszont nem halad, az az M0-ás, ahol baleset miatt egyre nagyobb a dugó, már 7-8 kilométer. Az M5-ös felévezető oldalon történt a Hárosi Duna híd után, és már majdnem Diósnál van a sor vége. Aki tud, a 7-es főútnál még lehajthat. Jó utat!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a film a legjobb zenék, a The Killers Human című dalával megy tovább a szerda reggel, ha pedig szerda, akkor a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei szólnak majd mixben este 6 és 8 között a Night Chipben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7 és 8 között DJ Effendi kever.

Best FM, a legjobb zenék, a húrok elpattannak majd az esti órákban, véget ér a kellemes nyári idő. Addig viszont marad a 23-28 fok, estétől záporok, zivatarok jönnek, az esernyőkre pedig majd holnap is szükség lehet, és visszaesik a nap

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új rendszerben indul a lomtalanítás Székesfehérváron. Tavaszi horgásztilalmak léptek életbe több halfajnál. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújult formában szervezik meg az idei lomtalanítást Székesfehérváron. 5 egymást követő szombaton összesen 150 gyűjtőponton adhatják le a lakosok a feleslegessé vált holmikat május 16-ától. A rendszert a Depónia Nonprofit Kft. Működteti. A társasházi övezetekben élők a kijelölt pontokra vihetik a lomokat, ahol a dolgozók átveszik és elszállítják azokat. A cél, hogy a korábbiaknál rendezettebb és kényelmesebb legyen az elszállítás, miközben elkerülhető a közterületek hulladékkal történő elárasztása. A lakosság többek között bútorokat, szőnyegeket és háztartási tárgyakat adhat le. Építési törmelék, veszélyes hulladék vagy elektronikai eszköz nem helyezhető ki, írja székesfehérvár.hu. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a combó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgász szervezet és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat. A tilalom betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a természetvédelmének fontos része is, tájékoztat a FEOL. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Délelőtt fátyol és gomoly felhőzettel, közepesen és erősen felhős napos, szűrt napos időben lehet részünk. Délután némi szűrt napsütés még ugyan lehet, de jellemzően borult lesz az ég. Délután kevés esély lesz zápor, zivatar előfordulására. A hőmérséklet 25-26 fokig emelkedik, estére 18-23 fok közé csökken. Csütörtök reggel 14 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Utak minden mennyiségben, egyrészt már nem okoz fennakadást az M0-áson, korábban történt baleset a Hárosi Dunahíd után az M5-ös felé, a 8 kilométeres dugó viszont csak lassan oszlik, és még több út, The Road to Mandalay címmel Robbie Williams dala indítja a délelőttöd 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Dad.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You ain't

Best FM-a legjobb zenék. A két tagú ausztrál Savage Garden érkezik. Daniel Jones, gitár, billentyűs hangszerek, illetve Darren Hayes ének. A duó 2001-ben feloszlott. Hayes szóló előadóként folytatta, Jones pedig ingatlan ügynök lett. 1996-ból szól most a To The Moon and Back itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében, illetve ugyanez a helyzet az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál, ahol két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Ott ezért torlódik a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 24-28 fok, napos felhős idő, akár csak Miami-ban a különbség csupán az óceán és a páratartalom. A délelőtt utolsó órájában oda kalauzol majd minket Will Smith, és együtt megemlékezünk majd a Mizulázról is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. 0620 55 55 155, ha dugó baleset van valahol, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelemből írásban íznek ma az érettségizők. Még 2 hét van a bevallási határidőig. Komoly károkat okozott a fagy az alföldi szőlőkben. Villányi Eszter vagyok. A történelem írásbeli van soron, több mint 79 ezeren érettségiznek a tárgyból. A középszintű vizsga első része egyebek mellett érintette a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus és a magyarországi holokauszt témakörét, írja az Edulány. A dolgozat második részében 2 esszét írnak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi szezon, majd pénteken németből vizsgáznak. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Drónokkal és rakétákkal mért csapást Ukrajnára éjjel az orosz hadsereg. Annak ellenére folytatódtak a harcok, hogy az ukrán elnök egyoldalúan ugyan, de éjféltől tűzszünetet hirdetett. A légvédelem a több mint 100 drón többségét elfogta, de 9 célba talált. Legalább 2 életüket vesztették. Oroszország május 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet a II. Világháborús győzelem alkalmából. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése még folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert totális, én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alcazar, Backstreet Boys, Jamiroquai vagy Depeche Mode. Pár név, ami önmagában is felidéz egy egész korszakot. De hogy még intenzívebb legyen az élmény, ezektől az előadóktól ebben az órában mind-mind elhangzik majd dal. Már is kezdek Mark Ronson és Amy Winehouse duójával, Valerie. 11 óra elmúlt, hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Több mint 112 jelölés zenei díjra, ebből 32 elnyert. 20 nagy világturné, több mint 35 millió rajongó előtt. Több mint 100 millió eladott lemez, 15 stúdióalbum, 13 listavezető album, 54 dal a slágerlistákon. A Depeche Mode a pop és elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású és legmeghatározó formációjának karrierje számokban. Ők folytatják It's No Good a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Korábban két kamion ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres, és gyülekeznek a felhők itt a fővárosi stúdió környékén is. Estétől záporok, zivatarok jönnek, holnapra visszaesik a maximum a mai 23-28 fokról 20-26 fok közé. Az óra végéig készülök még a Backstreet Boys, az Alcazar és a Scissor Sisters egy-egy dalával is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, átadom neki a stafétát. Justin Timberlake Cry Me a River című dala indítja a szerda délutánt, a dalt pedig Rita. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán között. Erősödött a forint, 4 éves csúcson van, súlyosbodik az asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolta a döntést, hogy sikerült előrelépni egy teljes és végleges megállapodás felé az iráni vezetéssel, így a hormuzi szoroson áthaladó hajók kíséretét egy időre felfüggesztik. Irán 30 pontos béketervet terjesztett elő azt követően, hogy megérkezett az amerikai válasz a korábbi tervre. A fejlemények hatására csökkenni kezdett az olaj ára. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet a szárazság miatt. Van olyan terület az országban, ahol márciusban esett utoljára az eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, a következő hetekben lassú, többszöri áztató esőre lenne szükség az őszi kalászosok fejlődéséhez. Erdőtüzet oltó repülőgép zuhant le Lengyelországban. A pilóta életét vesztette. A lángok tegnap óta pusztítanak az ország keleti térségében. A tűz már vagy 250 hektárnyi területet érint. Lakott területet azonban nem veszélyeztet. A terep nehezen megközelíthető, ami nehezíti a munkálatokat. Jelenleg 300 tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén. Ma van a Magyar Sportnapja, annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték meg Budapesten, a Margit-szigeten a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét. A dátum 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na meg sok-sok napsütést mindenhová, és finom desszertet ebéd után. Jöhet mondjuk egy kis Molokó, The Time Is Now, én őket hozom desszertként, vagy a délutáni ebéd utáni kávé mellé Mikát, jön a Grace Kelly. Itt lesz Justin Timberlake, indít is a Cry Me a River-rel. Szép délután!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Lotfi Begi, Náksi, Dr. Béres és az Álmok futók dalát hallottuk, ez volt a Holdala, a folytatásban Molokó és én, Majoros Rita. Sőt, ma jó pár órát rám számíthatnak, rám is számíthatnak. A remek zenék mellett este 6 óráig hozom őket, közlekedési információkat, mindenféle érdekességeket, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy töltsék velem a délutánt, és mulassunk jól, akár munkaidőben, akár ebédidőben, akár csak úgy kikapcsolódva, mondjuk Somp oldalával. Mindjárt jön a Get Busy, de itt lesz Gabrielle és a Dreams. Most pedig, ahogy ígértem, egy klasszikus a Molokótól. The Time Is Now, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is arra buzdítom az autósokat, kamionosokat, teherautósokat, bringásokat, szóval bárkit, aki az úton van, hogyha van információja, akkor küldje el, vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, így a kiépített terelésnél a Bag és Mogyoród térségében. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Tata és Tatabánya között, torlódás van, lassulás. Mondhatom lassan azt, hogy az szokásos. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán dolgozunk tovább, vagy legalábbis azok, akik munkaidőben hallgatják a Best FM-et. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön Kelly Rowland és a Work. És itt lesz az Iri Mafia is, és a mellettem.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. You ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Túl vannak a történelemírásbelin az érettségizők. Megszenvedték a gyümölcsösök a fagyokat, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget ért a történelemírásbeli, már az emelt szinten vizsgázók is befejezték a munkát. Több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, oroszul, szlovákul vagy ukránul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgaidőszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Jelentős a fagykár a gyümölcsösökben. A Fruitweb összefoglalója szerint az északi északkeleti ország rész a leginkább érintett. A virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, hogy május elején fagypont alá esett a hőmérséklet szinte az egész országban. A fagykár mértéke összességében a tavalyihoz hasonló, de fajtánként és térségenként eltérő. A pontos termés kilátásokat egy hét múlva lehet tudni. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti. Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába. Ez az, amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás. Növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, hogy tudatosan korlátozzuk a közösségi média használatát. A világ leggyorsabban süllyedő metropolisza lett Mexikóváros. A NASA adatai alapján évente nagyjából 25 cm-t apad. A közel 22 milliós mexikói főváros egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget. Ez okozza a folyamatos süllyedést. Változékonyabb idő jön, már is mondom a részleteket. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes szerdát kívánunk mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na gyerünk együtt tovább. Délutáni kávé, desszert és Michael Jackson. Látta valaki egyébként már az új Michael filmet? Na jöhetnek a beszámolóként, talán jövő héten végre a moziig jutok. De most még Kelly Rowlandet hallgassuk együtt, jön a Work. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Iri Mafia mellettem ezt a dalt hallottuk. Tupac érkezik a folytatásban és a California Love, de addig itt a napkérdése. Kinek mi az, amit mindig elhagy, vagy amiből már a legtöbbet hagyta el? 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És természetesen ma is kezdem én a sort. Nekem általában az ajakápoló vagy szőlőzsír, kinek hogy tetszik jobban, én hát szerintem több százat hagytam már el. Nagyon pici, ugye nőként, egyik táskából a másikba pakolom, elhagyom, zsebrevágom, stb. Stb. Én azokból szoktam a legtöbbet elhagyni, és szemüvegből is, napszemüvegből is, sima szemüvegből is sajnos hagytam már el elég sokat. Na de most az önök oldalán a labda. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek mellé, ahogy ígértem, Tupac és a California Love, aztán Rihannával táncolunk, pont a replay, mindjárt a Best FM-en.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál két kamion ütközött, majd az egyik kamion fel is borult, a rakománya pedig szétszóródott, úgyhogy a 175-ös kilométernél a Hollád csomóponton keresztül elterel mindenkit a rendőrség. Az egyes főúton Óbarok térségében pedig három autó ütközött a 36-os kilométernél, a forgalom szintén rendőri irányítás mellett halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármit lát az ország útjain. Jöhet az info akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokáig voltam távol, ezt énekelte a Happy Gang, a folytatásban friss hírek jönnek, úgyhogy pár percig nem lesz ének, viszont utána indít majd 2 óra után a Simply Red és a Sunrise.

0: és énekel majd nekünk, Tolvaj Reni is itt lesz a Hagylak menni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették a szombati alakuló ülés menetrendjét. Az idegen nyelvekkel folytatódik holnap az érettségi. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az alakuló ülés napi rendjét már közzétették az országgyűlés honlapján. A parlament várhatóan megválasztja a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Az új miniszterelnököt a parlamenti képviselők felének szavazatával választják meg, aki ezt követően hivatalba lép. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét. Véget ért a történelemírásbeli, több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, szlovákul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra múlt lassan 5 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a munkaidő, és megy tovább a Best FM délután is. Én Majoros Rita vagyok, méghozzá Robbie Williams-szel. Jön a She's the One, itt lesz Jarul és Ashanti dala, az Always on Time, a Simply Red pedig egy csodás, sőt azt mondom, csodálatos klasszikusra nyitja az órát. Itt a Sunrise!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Kinél mi az, amit mindig elhagy? Azt írja Nóri, a hajgumikat. Azok valamilyen titokzatos módon mindig eltűnnek. Ezzel ketten vagyunk. Peti a pénztárcáját szokta elhagyni, pont 2 nappal ezelőtt hagyta el utoljára, úgyhogy most éppen a kormányablakba tart, és mindenfélét próbál elintézni. Kitartás neked, remélem ott is a Best FM szól. Írt még Viki a bevásárló listámat, ezért improvizálok, de most már a telefonomba írom, és így talán már egy kicsit jobb, mert hogy volt, hogy magában a boltban hagyta el a bevásárló listáját, és na, aznál rosszabb nem volt. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként, na, az tényleg bosszantó, amikor az ember felírja, otthon hagyja, és aztán persze mindent vesz, csak azt nem, ami a listámban. Na, jöhetnek még az üzenetek, egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, jöhetnek a kommentek, mert kikerült a kérdés egy poszt formájában, mellé pedig Robbie Williams érkezik, és a She's the One, a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék az M7-es autópályán. Sajnos még mindig változatlan a helyzet. Budapest felé a Holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött, az egyik pedig fel is borult, a rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél a Hollád csomóponton keresztül tereli az autósokat a rendőrség. Az M1-es autópályán pedig mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek az autósok. Hegyesalon felé a 92-es kilométernél, a Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Jelenleg már nincs forgalmi akadály egyik helyen sem, de ugye nagyon erős a forgalom, úgyhogy plusz menetidőben mindenképpen számolni kell. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az információkat. Nagyon-nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és kitartás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
2: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Új rendszerben indul a lomtalanítás Székesfehérváron. Tavaszi horgásztilalmak léptek életbe több halfajnál. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújult formában szervezik meg az idei lomtalanítást Székesfehérváron. 5 egymást követő szombaton összesen 150 gyűjtőponton adhatják le a lakosok a feleslegessé vált holmikat május 16-ától. A rendszert a Depónia Nonprofit Kft. Működteti. A társasházi övezetekben élők a kijelölt pontokra vihetik a lomokat, ahol a dolgozók átveszik és elszállítják azokat. A cél, hogy a korábbiaknál rendezettebb és kényelmesebb legyen az elszállítás, miközben elkerülhető a közterületek hulladékkal történő elárasztása. A lakosság többek között bútorokat, szőnyegeket és háztartási tárgyakat adhat le. Építési törmelék, veszélyes hulladék vagy elektronikai eszköz nem helyezhető ki, írja székesfehérvár.hu. Megkezdődött a tavaszi tilalmi időszak a horgászok számára a hazai vizeken. A szabályozás értelmében népszerű halfajra is ideiglenes horgászati tilalom vonatkozik a velencei tavon is. A ponty esetében május 29-ig, míg a harcsa és a compó esetében június 15-ig tilos a fogás. A szakemberek szerint ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány megőrzésében, mivel a szaporodási időszak zavartalansága hosszú távon biztosítja a természetes utánpótlást. A horgászszervezet és hatóságok arra kérik a sporthorgászokat, hogy tartsák be az előírásokat. A tilalom betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a természetvédelmének fontos része is, tájékoztat a FEOL. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
8: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást. Ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
7: Estére 18-23 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időre számíthatunk. Csapadékra minimális az esély, de ki nem zárható. Csütörtök reggel délelőtt változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időszakok mellett több-kevesebb szűrt napsütés is várható. Holnap reggel 11-14, délután 22-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Nagyon vidám, kellemes szerda délutánt kívánok önnek május 6-án. Hogyha van Ivet, Frida vagy Federica nevű ismerősen rokona, akkor dobjon neki egy üzit, különben megsértődik, hiszen ők ma a névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik a mikrofonnál. Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom önnek életünk bestjeit, úgyhogy már is pörög a göcsfélén.
6: 108 és 90,4 best.

0: beléd.
1: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben elérkeztünk talán az egyik legjobb hírhez, mégpedig ahhoz, hogy már birtokba vehették a közlekedők az új velencei gyalogos és bringás hidat. Ez pedig azt hozza magával, hogy a régi híd elbontása is megkezdődik. Ezzel párhuzamosan, így az előttünk álló hétvégén, illetve jövő hétvégén, szombattól vasárnapra az éjszakai időszakban dolgoznak majd a szakemberek ennek elbontásán. Ehhez viszont továbbra is kell forgalmi rendváltozásokra számítanunk. A két sávon való haladás a Balcsi irányába szombaton délután 2-ig biztosítva lesz, Budapest felé pedig a teljes zárás leszámítva mind szombaton, mind vasárnap két sávon közlekedhetnek majd az autósok a főváros irányába. A teljes zárás előtti forgalomkorlátozásokra a bontáshoz szükséges előkészítő munkálatok miatt van szükség. Teljes pályazár majd szombat este 8-tól vasárnap reggel 7 óráig lesz. Ekkor az M7-es autópálya a 42-es Kápolnásnék Velence csomópont és az 57-es Agárd-Gárdon csomópont között a 7-es számú főúton, mint kijelölt terelő útvonalon haladhat majd. A főváros felé vezető oldalon pedig a Fákozdi pihenőhely és a rejtett csomópontra vezető út is lezárásra kerül majd a kanyarodósávval együtt. Mindkét oldalon lezárják a benzinkutakat is a velencei pihenőben. Aztán május 10-én reggel 7 és 5 óra között a pályazár feloldásra kerül majd, de további sáv elhúzásokra, sáv lezárásokra kell majd számítani. Vezessen óvatosan és körültekintően, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha ezen kívül van közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt pedig ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a kelemen kabátban maradjatok gyerekek, palaszolt az elmúlt percekben, és akkor maradjunk is a gyerekeknél, illetve annál a rendezvénynél, ami miattuk jött létre, méghozzá Nagyok a kicsikért fesztivál, ami idén jubilál, most lesz a 10. alkalom, hogy megrendezésre kerülhet Székesfehérváron, ismét összefognak az erős emberek, és ezen a héten szombaton, május 9-én táncbemutatóval, szkanderversennyel és grundbirkózással fokozzák majd a hangulatot, na meg persze koncertek is lesznek, így érkezik majd többek között Lümenfala és Kökény Attila is. A programnak a székesfehérvári Szárazvédi Közösségi Ház ad otthont a Farkasverni út 2-es szám alatt, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi leltek otthonra, mert hogy ezeket pörgetjük 0-24-ben megállás nélkül, amely dalok nem csak az edzéshez passzolnak, de a szerda délutáni melóhoz is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan. Spórolj okosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben már néhány nappal ezelőtt, egészen pontosan május 1-én meghallgathattuk egy esti túra keretében, hogy milyen hangja van a fülemüléknek. Ekkor a dinnyési madárdal tanösvényen sétálhattunk Fenyvesi László vezetésével. Ma pedig folytatódik a megfigyelések sorozata, méghozzá a Sóstó természetvédelmi területen 19 órától. Fülemülés túrára és bemutató madárgyűrűzésre várják az érdeklődőket. Ez része egyébként annak az országos rendezvénynek, amelyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most már 20 éve hirdet meg minden évben, április második felétől május végéig. Ez a világ egyik legszebb énekhangú madara, arról nem is beszélve, hogy kilométernyi távolságra elhallatszik a hang ereje, és különlegessége még, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Ez pedig tehát ma este mi magunk is megtapasztalhatjuk. Na de a 90-es, 2000-es évek dalos pacsirtájának kellemes hangját is megtapasztalhatja, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de tényleg 2-3 perc lesz csak az egész. Aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint Rózsa Magdi Papírsárkánya. Az órát pedig Nelly Furtado slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelőrendszert. Hungarocell.hu.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan. Spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Alkotópályázatot hirdetett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Északai zaj és karbantartás az Észak-Balatoni vasútvonalon 24-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában Csukás István Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a költemény képi és gondolati világát saját alkotásukban újraértelmezzék, és összekapcsolják a szerző ismert mese alakjaival. Ez lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6, 10, 11, 14, 15, 18 évesek, valamint a felnőttek kategóriájában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Népfőiskola. Bővebb információ a művészetinépfőiskola.hu weboldalon olvasható. Éjszakai karbantartási munkákra kell számítani a Balatonfelvidéki Észak-Balatoni vasútvonalon a következő napokban, tájékoztat a MÁV csoport. A beavatkozások a Székesfehérvár-Tapolca vonal több szakaszát érintik, így Székesfehérvár-Balatonfüred és Rifffülöp térségében is dolgoznak majd a munkagépek. A munkálatokat főként éjszaka és hajnali órákban végzik. A fejlesztések célja, hogy a nyári szezonra felkészülve növeljék a kapacitást és javítsák a menetrendszerűséget. A Balaton irányába már most sűrűsödik a forgalom az előszezoni menetrend bevezetésével. A felújítás május 15-ig tart. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomonkövethetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen sátusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
4: Estére 18-23 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időre számíthatunk. Csapadékra minimális az esély, de ki nem zárható. Csütörtök reggel délelőtt változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időszakok mellett több-kevesebb szűrt napsütés is várható. Holnap reggel 11-14, délután 22-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en. A szerdai best délutánban a 4 órási hírek után robogunk is tovább a 90-es, 2000-es évek besteivel, de arra is kíváncsi lennék, hogy ön most merre felé robog, úgyhogy ha van közlekedési infója, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit 0623 555
6: 101.8 és 90.4 best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

ez egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék. Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a tankcsapdától szólt a Pesten, megjelent Isten az elmúlt percekben. Ezen a héten pedig megjelentek a térségben a MÁV éjszakai karbantartást végző munkagépei is. Két vonalon, a Budapest Székesfehérvár, illetve a Székesfehérvár Tapolca vasútvonal egyes szakaszain kell előre tervezett éjszakai karbantartási munkálatokra számítanunk, ami tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy zajterheléssel járó éjszakáknak nézünk elébe. A héten már Dinnyés közelében, illetve Székesfehérváron is kaptunk ebből egy pici ízelítőt, de még ma is, és holnap is, valamint 14-én 21:30-tól másnap reggeli 6 óráig lehet erre számítani. Aztán Kápolnásnyéken is ma este 11-től hajnali 5:30-ig, Martonvásáron pedig holnap este 8-tól másnap reggel 6 óráig. Ezen kívül pedig Szabadbattyán és Csaják között május 8-áig minden hajnalban 00:30-től előreláthatólag 15:30-ig. Ez azt jelenti, hogy az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál egy ideig tartózkodhatnak és zajt okozhatnak ezek a karbantartást végző vasúti munkagépek. Emiatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Én pedig arra kérem, hogy ha ezen kívül van bármilyen közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525, ez a forró dótunk.

0: You feeling me? Let's do something.
1: 101,94 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből várják a katonaság és a honvédelem szerelmeseit, na meg a történelem szerelmeseit ezen a héten szombaton az Emlékhelyek napja alkalmából. A Pákozdi Katonai Emlékparkban egy különleges időutazásra várják a látogatókat, ahol nem csak, hogy megnézhetik, hogy mi minden történt a régmúltban, de meg is ízlelhetik a történelmet, mert hogy a Hadízek című program várja a látogatókat szombaton, amelyben megtudhatjuk, hogy mit tettek a katonák, hogyan jutott el hozzájuk az élelem, és hogy hogyan változott a hadtáp tulajdonképpen az ókortól egészen napjainkig. 10:30-kor az Európa nap alkalmából koszorúzással kezdődik majd a program, aztán Tolcsfai Béla koncertje várja a látogatókat. 11:30-tól a székesfehérvári helyőrségi zenekar térzenéje száll majd a levegőben, aztán megkóstolhatjuk a hadízeket, közben a hagyományőrzők közreműködését bemutatók kezdődnek majd. De lesz gyermekfoglalkoztató és szabadtéri tárlatvezetések is. A programon a részvétel díjtalan, sok szeretettel várják az érdeklődőket tehát ezen a héten szombaton. Nálunk itt a Besten pedig szintén egy jó kis időutazáson vehet részt, csak éppen a 90-es 2000-es évek zenei világába utazhat el, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek. A folytatásban például Mark slágerét, azt a dalt, amit a tini lányok könnyes szemmel énekeltek, a falra felszögelt, felragasztott plakátját nézve, bízva abban, hogy egyszer majd beteljesül az a bizonyos szerelem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új kertigép, gyere el! Husqvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu. Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
3: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal. Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre. Várunk május 9-én Székesfehérváron. További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
4: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az ország többi részéhez hasonlóan sem teketóriázik a rendőrség, hiszen újra országos ellenőrzést tartanak ezen a héten. Éppen nemrég ért véget a Speed Maraton, de nem pakolták el a felszerelést, hiszen ezen a héten is csekkolják a sofőröket. Május 4-e és 10-e között zajlik ugyanis a Truck and Bus elnevezésű roadpoll akció, amelyben a kamionok és buszok közlekedését vizsgálják, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítási szabályok betartását, illetve a beutazás és a belföldi tartózkodás jogszerűségét is. A cél a szabályok betartása és a balesetek megelőzése. Így szerte a vármegyében, Székesfehérváron és a Velencei tó környékén is számítanunk kell a Fejér-Vár megyei rendőrök jelenlétére. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha van közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt pedig ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzét 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk 2-3 percre. Hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint Estől a levél.
2: Eltűntél hát régen, bába, nem beszéltük meg, csak itt a belet hagytál.
1: Az órát pedig a Csaklit Puma kezdi a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
6: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
7: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
0: Reklámot hallottak.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Idén is várják a jelöléseket a Fehérvár Színházáért díjra. Ingyenes belépés már a velencei strandokon. Délután 25-26, este 18-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Jó hír a fürdőzőknek, Velence városában található strandokon idén-nyáron nem kell belépődíjat fizetni. A Velencei Keleti Strand és a Velencei Északi Strand hivatalos fürdési idénye június 20-ától augusztus 23-áig tart. Ebben az időszakban a szolgáltatások többek között a vízimentő ellátás, elsősegélynyújtás és a mosdók biztosítottak lesznek. A város tájékoztatása szerint a kedvező időjárás esetén a strandok már május közepétől is megnyithatnak. A szezon után is fogadhatnak látogatókat. A döntés célja, hogy minél többen élvezhessék a Velencei tó partján a nyári kikapcsolódást költségek nélkül, írja a FEOL. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűs Csaba, Nébik növényvédelmi igazgatója.
10: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
9: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Estére 18-23 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időre számíthatunk. Csapadékra minimális az esély, de ki nem zárható. Csütörtök reggel délelőtt változó vastagságú felhőzettel erősen felhős, borult időszakok mellett több-kevesebb szűrt napsütés is várható. Holnap reggel 11-14, délután 22-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már csak 60 percet kell várni DJ White Boy rajongóinak, és érkezik a Best FM Night Shift-tel a szerdai bulival White Boy, na de addig is itt leszek ám velünk a legjobbak. Olyan jó kis dalok, mint a Back to Black Amy Winehouse-tól, de itt lesz majd Azaria is az introvertált dallal, az órát pedig a Csaklipuma kezdi már is.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Azariával sétáltunk a macskaköves utakon az elmúlt percekben. Hogyha pedig Székesfehérvár belvárosának macskaköveit koptatja, akkor már megcsodálhatja az új kompozíciót a virágórában. Elkészült ugyanis az idei virágóra beültetése, amelyhez mintegy 5000 tő egynyári növényt ültettek a szakemberek. Egy nagy virágtengert szeretnének ezzel kialakítani, nem csak a virágóra belsejében, hanem körülötte is. Idén meténget ültettek a kertészek, ami egy kis alacsony talajtakaró évelő növény, és örökzöld leveleivel, kék és fehér virágaival díszíti a környezetet. Néhány hét alatt összenőnek a virágok, és a nyár elején már tényleg egy gyönyörű színes kompozíció lesz. Kovács András órásmester pedig beüzemelte az óraszerkezetet a beültetés után, és felszerelte az óra közel 4 méteres mutatóit. A növények kiválasztásánál egyébként erre is figyelni kell, hogy ezek a virágok ne érjenek fel a mutatókig, viszont virágozzanak májustól októberig. Úgyhogy a meténg mellett begónia, dália, papagájfű, szalmagyopár és nebáncsvirág is került az órába, amiről a város weboldalán is talál részletes infókat. Ezt a színességet, ezt a változatosságot pedig mi is visszük tovább itt a 101,8 és 90,4-en, csak itt nem a virágok, hanem a 90-es 2000-es évek legjobb zenéi gondoskodnak a fergeteges hangulatról. A folytatásban például a Black Machine slágere.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Madonnától szólt a Music az elmúlt percekben. Hát lehet, hogy az előttünk álló egy-két napban kicsikét szaggatni fog majd nem csak a zene, hanem mondjuk a telefontöltés vagy bármi, amihez áram kell, ugyanis meccési és gajazási munkálatokat végez az E.ON. Fontos, hogy a légvezetékekbe növő fákat kicsit megregulázzák, emiatt viszont üzemzavarokra és kisebb-nagyobb szolgáltatás kiesésekre kell számítani ezekben a napokban Börgöndön és Sóstón. Ez nem kertészeti, illetve esztétikai szempontok alapján szükséges, hanem a megbízható és folyamatos üzembiztonság biztosítása érdekében. A E.ON szakemberei gondoskodnak a levágott és hátrahagyott ágak elszállításáról, viszont arra kérik a lakókat, hogy máshonnan származó zöld hulladékot és egyéb hulladékokat ne helyezzenek el a nyomvonalak mentén, mert azok nem kerülnek elszállításra. Azt nem ide kell lerakni, meg vannak erre a kijelölt helyek és időpontok. Életünk legjobb zenéinek lejátszására is megvannak a biztos időpontok, méghozzá a nap minden egyes perce, mert hogy 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban mindjárt érkezik Karamell, és a használd a szívedet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Új kertigép, gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Tom Novi és Lima közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy átadom a terepet DJ Whiteboynak, hiszen 18 órától már vele indul a szerda esti night shift, én pedig Dash levelével mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a csütörtöki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Dettit hallott, a további kellemes délutánt, szép estét kívánok önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma történelemből érettségiztek a diákok, holnap az angollal folytatják. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, holnap már esős idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari

0: hangulatától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
0: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyzott le, eddig hárman vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti, keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.
2: Élet!

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: X-ben.
1: Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁP honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban még, de ilyen mértékű, így akkor 80 halány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszky a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már sokan véglegesítették az adóbevallásukat, könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, holnap már felhős lesz az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Két hetünk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. Addig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített bevallási tervezeteket. Ezt a legkönnyebben az adóhatóság online rendszerében, az ESZJ-ban tudjuk megtenni. Eddig 1.700.000-en véglegesítették az adóbevallásukat, és már csaknem 700.000-en az adójuk 1+1%-áról is nyilatkoztak. Megerősített járatokkal készül a MÁVA hétvégi rendezvényekre, ezt közölte a társaság. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számítanak, emiatt a frekventált vonalakon több szerelvénnyel járnak majd a vonatok, és a buszok is készenlétben állnak. Most is azt kérik az utazóktól, hogy vegyék meg előre a jegyüket, hogy felkészülhessenek a megnövekedett forgalomra. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmünket Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: Nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Tegnap a Csongrád-Csanád vármegyei Deregegyházon 30,2 fokot mértek, emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karcagor és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A melegrekord nem dőlt meg, azt ugyanis 1946-ban rögzítették, akkor Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hogy marad-e a hőség a következő napokban, azt már is elárulom. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti, keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kevesebb, mint 3 hét lesz a különbség a Duran Duran és Ricky Martin budapesti koncertje között, és nálunk is pontosan ugyanez lesz a sorrend. Előbb a Duran Duran, aztán pedig Ricky Martin, a Duran a Reach Out for the Sunrise-al, Ricky Martin pedig Mayával, és a Private Emotion-nel érkezik 8 és 9 között itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Vadon a Tű Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C. És a hétvégi Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattant mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot. Szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten. Meg persze ezt is hallhat.

megváltoztatom a legjobb zenek, hogy az előbb hallott No Doubt dal az It's My Life eredetileg egy Talk kislemez, ezt talán mindenki tudja, vagy legalábbis mindenkinek valahonnan máshonnan ismerős lehet ez a dal. És hát ez a most érkező Ricky Martin és Mea duett sem az övék eredetileg. 93-ban egy The Hooters nevű amerikai rockbanda írta meg az eredetiét. Jön a Private Emotion itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian Tobacco.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, adományokkal segíthetjük a rászoruló gyerekek nyári táboroztatását, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozás soknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig 3-an vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Two Black, Two Times, One Step Too Far, bár ez utóbbinak a kettes számhoz semmi köze, csak a Faithless-hez és Dido-hoz. Természetesen a Two Times and Lee-nek köszönhetően érkezik, a Two Black pedig a Waves of Love-val indítja azt az órát, amelyben még a Soul Searcher, a Nightcrawlers és Whitney Houston is érkezik hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Anneli Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Anneli Emma Gordon, a nagyvilág csak Anneli-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, amit te vesztem.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezredfordulón a Bob Marley kultusztő újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step 2.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa, borongós esős időre számíthatunk holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosítójelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagytál májusban még, de ilyen mértékű, írják, hogy 80 alány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap nem volt rá lehetőség, úgyhogy ma kívánunk nagyon-nagyon sok boldog születésnapot Craig Davidnek, aki tegnap ünnepelte 45. születésnapját. 1981. május 5-én született az angliai Southamptonban, és ő indítja nálunk a következő órát, a Walking Away-jel, itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best-en.

FM a legjobb zenék, ők sem zárkóztak el az újraegyesülés lehetőségétől az elmúlt években. Már állítólag a tárgyalások mindig Nicole Scherzingernél akadtak el. Azt is mondhatjuk, hogy Nicole Scherzinger a Pussycat Dolls Victoria Beckhamje. Jön a Hush Hush, itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, majd hogy nem ugyanolyan lesz a holnapi nap, mint a mai. Már ami az időjárást illeti, egy picikét talán több lesz a csapadék, de ugyanúgy 25-26 fok körül marad a nap.

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedved Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egy óra múlva a félig teli vagy félig üres kérdés már nem lesz kérdés, mert akkor hivatalosan is túl leszünk több, mint a felén az erre a hétre kiosztott hétköznapoknak. Még egy óra, és végzünk a szerdával, ebben az órában pedig jön majd többek között Lady Gaga, Subbase Monster, George Michael, és a sor legelején Britney Spears.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Van Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a Jonna

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi érkezik Linnával és a Take It-tel, aminek alcíme Closing Time, és mi is elérkeztünk a záráshoz. Úgyhogy a szerda ennyi volt mára. Holnap csütörtök, ami hát egyet jelent a dance zenék 120 perces mixével. Már jövő a Night Shift elejét illeti 6 és 8 óra között. DJ Miller fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Jön tehát Tom Novi Limával, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Free your mind.